Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: I put my feet up to be in the right place and the right time. Yes, I just feel progress now. Yes, I just speak up so clear.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A hírszerkesztő Mikia György nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Szigorítanák a nagy tavaink partjainak beépítési szabályait. Ismét kellemes őszi időnk lesz napközben. Jönnek a részletek. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítéséről is egyeztetett. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a velencei tóról szóló törvény tervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tóvízpótlással kapcsolatos szakmai fórumán. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az ENKA a támogatás keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett, a jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel, csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre ma még csak elvétve számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Délután 23-27, este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és több felé lehet majd eső. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Old at Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Watch me, brother. Leave taking.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Vidéken!
1: Jazznapló.
2: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazztörténeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a tört groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos

0: Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Szigorúbb szabályozást tervez a kormány az akkumulátorgyáraknál. Nőtt az infláció szeptemberben, napos fátyol felhős idő lesz. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a jövőben szigorúbb szabályozást tervez az akkumulátorgyárak esetében. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/h járhatnak a vonatok Vámosgyörg és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/h sebességre kényszerítő pályahibák. Ma van a Hamas-Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indított az övezetet uraló Hamas ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. A felmérések szerint az izraeliek negyede azóta is poszttraumás tünetektől szenved a konfliktus következtében. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Prilukiban egy többszintes lakóházat ért találat, halálos áldozatok és sebesültek is vannak. Meghalt Pintér Dezső újságíró, a Magyar Rádió egykori munkatársa, 1977-től 20 éven át vezette a Kossuth Rádió reggeli műsorát, a 90-es évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében, majd a kereskedelmi csatorna első elnökeként dolgozott 2004-ig. Pintér Dezső 77 éves volt. Napos fátyol felhős idő lesz, esőre sehol sem számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkül. Délután 23-27, este 6-8 fok várható, 9 óra 4 perc van.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk. És volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9

0: 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli hegedül és az Ellen Clare trió játszik. Ellen Clare zongorista, Lenny Bush a bőgős, Chris Keren dobol. Max Harris hangszerelései szólnak. Jacob Gade, Richard Rogers, Jerome Kern, George Gershwin, Stephen Grappelli, Cole Porter és Jack Strackley szerzeményei szólnak. Téma cím szerint Jealousy, Blue Room, A Fine Romance, Love is Here to Stay, Horror, Night and Day, Summertime, German Street és These Foolish Things fér bele a mai összeállításba.

A mai Old Edges-ben Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli hegedült, az Ellen Clare trió játszott, így a formáció vezetője Ellen Clare volt a zongorista, Lenny Bush a bőgős, Chris Karen pedig a dobos. Max Harris hangszerelései szóltak. Jealousy, Blue Room, A Fine Romance, Love is Here to Stay, Horror, Night and Day, Summertime, Jermyn Street és These Foolish Things fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket az Old Edges végén, Fellegi Lénártot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta, az állam 53%-kal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat. A kormányfő ma bejelentette, hogy az MKIF elfogadta a kormány döntését és kész megszüntetni a szerződést. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, még az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik majd. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes rendezése is. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondozásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomag az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Jelenleg több mint 23 ezer gyermek él a hazai gyermekvédelmi rendszerben. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 ezer CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés. Újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. Az építész megbízatása újabb 3 évre szól. A posztra egy kihívója volt Zoboki Gábor építészmérnök. Az MMA mai közgyűlésén a szervezet többi vezető tisztségviselőjét is megválasztják. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, esőre sehol sem kell számítani. A szél északnyugaton megélénkül, Sopron térségében megerősödik. Délután 23-27, este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz története legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: legfrissebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Volt számomra egy ilyen leírhatatlan, ilyen misztikája, és egy ilyen színeket hallottam, tehát ilyen pont ez, hogy így nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik ezekben a zenékben, csak valamiért így misztikusnak találtam, és izgalmasnak ezt az egész világot, meg szabadnak, és ez fogott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható, majd ezt követően Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassa meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves?
1: 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edvard saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Mieller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosodnak a swing, a musical és a könnyűzene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően Borbé Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Hűvösebb, csapadékosabb idő lesz holnaptól. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levelezésben a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott, a levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukiban egy többszintes épület teljesen romba dőlt. 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is meghalt 2 ember, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsiát és Dniprót is.

0: hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt, a körülményeket vizsgálják, közölte az Alla megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Henri Kagan francia és Sohei Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést többek között azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az irodalmi Nobel-díj nyertesét holnap, a Nobel békedíjét pedig pénteken jelentik be. Megnövekszik a felhőzet, holnap a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 3 és 10, napközben 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazzénekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamévekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zawahiri együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható, majd ezt követően Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, azt gondolom. Bárhol járok a világon, mindenhol nagy szeretettel osztom meg a zenei gyökereimet, akár hogyha a saját anyanyelvemen éneklek, ami már önmagában egy nagyon különleges dolog, vagy Bartók átiratokat játszunk, vagy Kodály átirat is született az előző albumomon, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenei hagyományaimat életben tartani a jazz által is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. Zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat. Jó a zenei memória, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is. Tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edvard saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyűzene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható, majd ezt követően Borbély Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Zöld utat kapott az ukrán csatlakozási folyamat következő fejezete. Életveszélyes a Kincsesbányai iskola, máshol folytatódik az oktatás. Holnap többfelé lehet eső, a szél megerősödik. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket Bőti Attila. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukinban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, 4 gyerek holttestét a romok alól emelték ki, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is meghalt 2 ember, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsiát és Dnyiprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadi üzemeket céloztak. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. További tájékoztatást kért az Egészségügyi Világszervezet Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban. A WHO azután fordult az orosz hatóságokhoz, hogy ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg a feltételezhetően tüdőpestisben meghalt Irkutszki laboratóriumi dolgozó ügyében, valamint ugyancsak meg nem erősített hírek szerint egy másik laboráns is elkapta a fertőzést. Az a pestis változat emberről emberre is terjedhet, de antibiotikummal kezelhető, ám ha ez nem történik meg 3 napon belül, a tüdőpestis végzetes is lehet. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. a gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja majd a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák. Nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Az Orbán kormány drogpolitikája egy tiltó büntető jellegű rendszer volt, a szabályozás középpontjában a használat visszaszorítása állt, amit elsősorban jogi szankciókkal, rendészeti eszközökkel igyekeztek elérni. Megnövekszik a felhőzet, holnap a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 10, napközben 22 és 28.

0: Jazz Napló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően Borbé Mihály Polygon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Deli Robi, jazzgitárművész, zeneszerző, én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában. Öröm számomra, hogy beszélgethetünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást, én is örülök.
4: Kérdezhetlek egy kicsit a rádió névadójáról, hogy van-e valamilyen emléked, vagy esetleg élményed Szakcsi Lakatos Bélával?
5: Hát hogyne, sőt, készültem is erre a kérdésre. Igazából nekem mondjuk két irányból van vele kapcsolatom, nem közvetlenül, bár találkoztunk, és talán pár szót beszéltünk is korábban, de hát az egyik irány az az én családom, tehát a nagybátyám meg az apám, ők ütőhangszeresek, és egy időben nagyon sokat zenéltek, az LGT-től kezdve jazz produkciókban is, és főleg az István, Deli István, ő játszott a Bélával sokat, úgy tudom. Az apukám, ő nem olyan sokat, de hogy azért szegről végről így találkozott a zenei produkciókban vele, és tehát én őt már ismertem korábbról is, így felvételekről főleg. És aztán a másik irány, csak most eszembe jutott, hogy volt egy másik irány, az pedig Babos Gyuszi, amikor én jártam az óráira, a főiskolára, a jazz főiskolára, akkor ő nagyon sokat mesélt a koncertjeikről, a közös koncertjeikről, és mindig ilyen szuperlatívuszokban beszélt a Béla bácsiról, egy fantasztikus zongorista, és világviszonylatban is. Úgyhogy mindenképpen nagyon érdekelt, hogy hogy játszik, és aztán hallgattam is felvételeit, és tényleg fantasztikus.
4: Babos Gyuláról elmondható, hogy Szakcsi Lakatos Bélához hasonlóan ő is egy ilyen nagy mesélő vagy anekdotázó ember volt?
5: Hát a mesélő az nagyon jó szó rá. Tehát ő az a fajta zenész volt, aki hát egyrészt mindig kísérletezett, amiket én legalábbis hallottam tőle, az mindig olyan, el is mesélte, hogy hát most ez egy új dolog, vagy bejön, vagy nem, tehát mindig beleugrott a mélyvízbe, és mindig, amikor zenélt, amikor játszott, az egy mese. Tehát az egy sztori. És ott nem tudom, miről szólt, a technikáról, meg akkordokról, hanem a meséről. Úgyhogy ezt én nagyon szerettem benne, és hát próbáltam megtanulni, amit lehet. Úgyhogy én is így szeretek mesélni.
4: Igazából ezt egy történetként lehet elképzelni, ami ilyenkor a gitáron át szűrődik? Tehát, hogy van egy konkrétan egy felfedezhető mondjuk a laikusok számára is egy eleje, egy kibontakozás, egy tetőpont, tehát ennyire konkrétan el lehet ezt képzelni?
5: Hát, ha jól csináljuk, akkor igen. Tehát persze, most arról nem beszélünk, amikor nem jól csináljuk, de mi jól csináljuk, akkor van egy ilyen íve mindig egy improvizációnak, és ez valahonnan elindul, és aztán nem össze-vissza megy, hanem eljut valamilyen tetőpontra akár, és aztán lehet ebből több is. És ehhez persze nagyon fontos, hogy olyan zenésztársak legyenek, akik ezt segítik, az improvizációt. És nekem ebben mindig óriási szerencsém volt, mert már a főiskolán is olyan társakkal találkoztam, Luci Ancsi, Bőgös, Tiba Sanyi dobos, akik hát így repítettek. Tehát hogy nekem könnyű volt ezt csinálni, hogy így mesélni a zenében, mert mindig volt egy biztos alap hozzá. És aztán később is ez így, ugye, amikor jártam már a Gyuszihoz, akkor 95-ben ő felkészített egy jazz versenyre minket Palotai Csaba barátommal, és ketten gitárosként kimentünk Lozánba egy ilyen nemzetközi jazz versenyre, egy óriási dolog volt, és hát most szerintelenség nélkül lehet

0: víz volt, de egy olyan klassz dolog, hogy hát engem így tartottak a levegőbe, én azt csináltam, amit akartam. Tehát ez egy jó érzés volt.
1: Ezt a Lozánt említetted, itt pontosan mit kellett előadnotok, vagy ez hogy nézett ki ez a verseny?
0: Hát ez jó rég volt, talán nem is kéne már erről beszélni.
1: Hát dehogy, nem nagyon fontos állomás.
0: Nekem fontos volt abban az időben, mert tényleg egy megerősítés volt, hogy nemzetközi szinten is, amit mi babos tanítványként csinálunk, az ott megállja a helyét. Tehát egy klassz helyen volt egy gitárverseny, és elég sok 200 nevező közül lettünk mi ott. Én mondjuk összevonták a kortárs zenét és a jazzt, és akkor úgy lett egy gitár trió az első, egy kortárs, és én pedig a második, és a Csabi negyedik. Tehát ez egy nagyon klassz helyezés volt minden kettőnek. És aztán utána itthon meg csodálatosabbnál csodálatosabb zenészekkel játszottam mindig.

0: Mi volt az első olyan pillanat az életedben, amikor felfigyeltél egyáltalán a jazz műfajára?
1: Hát tudok ilyen pillanatot, mert erre is készültem erre a kérdésre, de csak azért tudom. Szóval volt egy olyan pillanat, amikor az apám kocsiába ültünk, és ő berakott egy kazettát, amit a nagybátyám vett föl neki, az egy Charlie Parker kazetta volt. És nekem az annyira érdekes volt,

0: volt, nem is tudom, 13 évesen, vagy 14, hogy én olyat még addig nem hallottam, és az így beszippantott teljesen. Tehát ugye ez egy pillanat volt, erre emlékszem. Persze sok ilyen pillanat volt később, de ez nagyon meghatározó volt.
1: És akkor kezdett körvonalazódni a fejedben, hogy akkor a gitár is a te hangszered lesz?
0: Hát a gitár az előbb jött, az úgy volt, hogy 10 évesen jártam a 9-es villamossal a Batthyány tér közelébe egy ilyen szakadt Cremona gitárral gitárórákat kaptam. Na most az a Puskás gitáriskola volt, és azt nem szerettem meg. De ott volt a gitár a sarokba ezek után, és hát eleinte a cigit tartottam bele, 12 évesen, de aztán arról gyorsan leszoktam, szerintem néhány szál után, és aztán utána raktam rá egy Balog pick-upot. Az egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy ráraktad a gitára, és fémhúrokat tettél persze föl, és már úgy szólt, mint a rockgitárok. Tehát az már egy fú, az... Ó. És onnantól az a rockzenéhez egyenes út volt.
1: Akkor előbb jött a gitár, a rockzene, majd utána kezdett beszűrődni a jazz.
0: Így van.
1: De át is vette a irányítást? Tehát a rock az háttérbe szorult?
0: Hát, vagy inkább így egy kicsit megpuhította a dolgokat. Tehát, hogy ez folyamatos, tehát a mai napig én szeretek hallgatni Jimi Hendrix-t, meg Led Zeppelin számokat. De inkább az volt, hogy az apám elküldött a Faragó Miklós nevű gitáros barátjához, aki azóta nekem nagyon komoly barátom, úgy gondolom, és nála elkezdtem Pat Metheny-t hallgatni. Meg olyan dolgokat, ami addig nem volt, és onnan így nagyjából az ilyen 15 éves koromban akkor kezdődött a jazz felé a nyitás.
1: És akkor meg is kezdtél tanárt keresni, vagy hogy volt ennek az útja?
0: Hát jártam a Mikihez egy ideig, és aztán azt hiszem a következő év szeptemberétől pedig a Postás Zeneiskolába mentem, a Horányi Sanyi ott tanított, aki szintén apám ismerte, és akkor ott oda mentem, és emlékszem, hogy na játszunk valamit, mit játszunk, egy blues-t. És akkor én ott játszottam ilyen moll pentatonokat a Sanyinak, és akkor így nézett nagyokat. Tehát ez volt az irány, ami jó irány, csak tőle viszont nagyon sok mindent kaptam, hát a Wes Montgomery-t mindenképpen. Tehát aki egy nagyon klasszikus a jazzgitárosoknak.

0: A blues mennyire áll a szívedhez közel amúgy?
1: Hát ez az attól függ, hogy ugye hogy
0: milyen játszák, blues. Jó játszák, vagy rosszul?
1: Hát egyrészt igen, másrészt meg én igazából a blues-t nem önmagában nézem, hanem a jazzen belül. Uh-huh. Tehát például a Gyuszinak, a Babos Gyuszinak volt ez a mondása, hogy hát a jazzben mindig benne van a blues. Tehát amikor improvizálsz, akkor hát most ezt nem tudatosan csinálod, de azért az benne van valamilyen módon. Ugye nagyon nehéz persze, mert most már annyiféle jazz van, és a kortárs zenével is összekapcsolódik, a latin zenével is mindennel összekapcsolódik, tehát nem mindig igaz ez a mondás talán, de hogy amikor én játszom, akkor ez nekem még nagyon erősen megvan, hogy a blues az ott van.
0: Nyilván a gitárra értette, nem?
1: A dallam építkezés, a dallamjátékban, hát hogy csempészed bele azt, igen, az egy érdekes dolog, hogy ott is van, de nincs ott úgy, mert hát egy olyan kompozíciót játszol, aminek semmi köze a blueshoz, de amikor improvizálsz rá, akkor már ott van. Ez egy nehéz megfogalmazni, de ez olyan, hát valószínűleg egyébként nagyon sokan értik ezt, akik jazzzenészek. Viszont kívülről meg ez így nehéz, meg homályos ügy. Az a fajta blues, a nem tudom, chicagói, vagy New Orleans-i, vagy nem tudom, ezek, azok így tetszenek messziről, de nincs hozzá közöm. Tehát az...
0: Máshol, tehát ez annyira térhez és időhöz kötött,
1: hát a blues zene ezt... az amerikai, ugye afroamerikai zené alapvetően. Világos. Tehát a történet eleje mondjuk a jazzben. Tehát az egy nagyon érdekes dolog, hogy ebből a történetből hogy lett aztán mindenféle más zene. Tehát ilyen módon benne van a jazz a mostani, vagy a blues a mostani jazzben.
0: Nagyon. De idegennek tartott, hogyha mondjuk, nem tudom, északi, vagy akár távol-keleti országok jelenlegi kiváló zenészei blues-t játszanak, akkor az értelmezhetetlen szerinted?
1: Hát kinek mi? Hát,
0: most a te véleményedre vagyok kíváncsi.
1: Hát nekem lehet, hogy idegen, de hát másnak meg nem. És azért azt én nem venném már senkitől, hogy élvezzem valamit, ami neki tetszik. Tehát, hogy alapvetően én nem szólnék bele, hogy milyen stílust kell játszani itt vagy ott, melyik országban. Ez egy jó dolog, mert nyilván valamit megtalálnak benne, amit jó játszani mindenhol.
0: Nem lett szerinted túlságosan befogadó a jazz? Nem lett most már annyira sokszínű, hogy szinte már az eredeti paletta nem is látszik a színek alatt?
1: Na igen, de mit nevezünk eredetinek?
0: Hát ezt tőled kell, hogy megtudjam.
1: Hát mert hogy valaki mondjuk úgy nő fel, hogy a Weather Report neki az eredet. És annak persze volt eredete, na de hát az már önmagában egy kevert dolog.
0: Hogyne?
1: És aztán ebből meg annyi minden lett. Tehát most, aki most nő föl, és most tanulja a jazzt, az a mostani zenéken nő fel, és neki jó, persze nem ebből nőtt ki a dolog, de a mostani zenék is eredetinek számítanak. Most ez persze egy kicsit ilyen elmosás, de az eredeti, hogyha mondjuk arra gondolsz, hogy Charlie Parker, meg Bud Powell, meg Jim Hall, meg Wes Montgomery, nem tudom ki, hát attól már nagyon messze vagyunk, mondom én szerénytelenül, amiket én számokat írok, az persze inkább az én kedvenc zenéimre reagál. Tehát az én kedvenc zenéim az a Pat Metheny, meg a John Scofield, meg a Keith Jarrett is valamilyen módon, csak ő neki mondjuk a kompozíció kevésbé a játék stílus. Mindenki máshoz.
0: De ilyesmivel nem szoktál találkozni, hogy valaki azt mondja, hogy jazzzenész, és akkor azt mondod, hogy de hát ez lényegileg már nem is jazz. Hogy túlságosan megengedő a műfaj, és egy picit lehetne szigorúbb?
1: Hát jó, na de ki mondja meg? Tehát ki az, aki szigorú lesz, és azt mondja, hogy na ez így van. Hát én biztos nem venném a bátorságot ilyenre. Azt lehet mondani, hogy valami nekem közelebb van, vagy távolabb, de mondjuk én nem lennék. Tehát ha konkrétan mutatsz valamit, akkor érdekes lehet a beszélgetés, így nagyon-nagyon sok minden. Tehát én például nagyon jónak tartom, hogy a jazz az nyitott a kortárs zene felé, és nagyon összekapcsolódnak a dolgok. Tehát például most lehet úgy írni egy darabot, hogy egy egész szimfonikus zenekarra írsz. Az én, ugye, akivel 30 éve már korábban megmintettem, hogy a Hás Viktorral ennyi ideje már játszunk együtt, ő azért nekem példakép is, és mert ő idősebb, hát nem csak ezért, de hogy ő például ír ilyen darabokat, már, mert Big Bandben van, és akkor arra hangszerel, és közben szimfonikus zenekarra is hangszerel. És azok a dolgok, amiket ő használ, az nem csak a klasszikus jazz, hanem a Debussy is, meg a nem tudom ki, de hogyha egy Wayne Shorter lemezt meghallgatsz, akkor is úgy csinálsz, hogy úristen, ez hol van attól az eredettől? Közben azért arra a kvartettre azt mondod, hogy na, ez az eredeti. Hát mert mi van benne? Szaxofon, bőgő, dob, meg zongora. Na, de mit csinálnak? Tehát az már más. Szóval nagyon nyitott ez a dolog szerintem. Én szigorú nem lennék. Sőt, én nekem tetszik is, hogyha valami kísérletezik. Aztán vagy bejön, vagy nem.
0: Hát ahogy Babos Gyula is mondta, hogy most próbálkozik valamivel, aztán majd meglátja, hogy...
1: Így van. Így van.

0: Emlékszel arra, amikor először álltál úgy színpadon, hogy azt már te is egy érett, vagy hát szóval egy adott pontban értékelhető jazz produkciónak érezted?
1: Ezt tudom, hogy most ezt komolyan kéne venni, ezt a kérdést, de...
0: Semmiképpen nem biztatnálok erre.
1: De én, hát hogy mondjam, még kicsit beképzelten azt mondom, hogy vagy inkább akkor voltam az, lehet, hogy már nem is változtam, hogy én mindig így éreztem, tehát amikor felálltam a színpadra, akkor azt gondoltam, hogy az komoly dolog, amit csinálok.
0: És mikor volt az első ilyen pont?
1: Hát az első ilyen színpadi, az, ha jól emlékszem, egy ilyen egyetemi rendezvény volt. A Horányi Sanyihoz jártunk a Kardos Andris gitárossal, és ő hívott, hogy játszunk duóba valahol. És ez történt, hogy ott néhányan meghallgatták, amit játszottunk.
0: De már azt úgy értékelted, hogy ez egy...
1: Ez a legnagyobb... Persze.
0: De nem vagy egy ilyen kétkedő típus, így a saját... Hát adott ponton, ahol éppen tartasz a pályádon, szóval, hogy megkérdeleznéd esetleg akkor a adott teljesítményedet?
1: Hát igen, de én nem teljesítmény mondok.
0: Akkor ez rossz szó volt.
1: Nem. Lehet mondani, mert azért lehet valamit mérni. Biztos van. Tehát én például, amikor tanítottam zeneiskolában, most már nem tanítok, és ez egy jó érzés nekem, ezt tegyük zárójelben, akkor például volt ilyen jazzverseny. Uh-huh. Ott szerveztünk ilyet. És én ettől mindig a falnak mentem, hogy miért kell versenyeztetni egy produkciókat, vagy külön embereket. Hát mindegyik valami jót akar csinálni, aztán olyan szinten van, amilyen szinten van. Nekem ezzel mindig bajom volt. De alapvetően arról van szó azért, hogy amikor én a saját zenekarommal játszunk, most is lesz majd egy koncertünk a Kodály Műhely nevű csodálatos helyen, egyébként mindenkinek ajánlom, egy gyönyörű koncerthelyszín a Városmajorban. Van egy nagyszerű zongora is, tehát hogy tényleg lehet akusztikusan is játszani, mindenhogy. Tehát most egy 30-án szeptemberben ott leszünk, és én mindig arra gondolok, hogy egyrészt nem izgulok, mert vannak a profi kollégáim, akik ugye fenntartanak, ez még mindig nekem egy fontos dolog. Másrészt azért nem izgulok, mert én az első perctől élvezem a zenélést. Tehát nekem ez nem egy feladat, nem egy teljesítmény, nem egy versengés, hogy én jobb legyek, mint valaki, vagy magamnál az előzőnél, hanem mindig egy ilyen elmerülés. Tehát egy olyan pillanat, amikor én így végre, mert egy csomó minden mást is kell csinálni, de végre a zenében fejest ugorhatok az ismeretlenbe, ez a Wayne Shorter kedvenc mondata, hogy amikor zenélünk, akkor ez történik. És engem például nem zavarnak a hibák, ami egy koncerten előfordul, hanem azt gondolom, hogy amit ahogy a Román Péter barátom szokta mondani, hogy zajlik az élet a színpadon, tehát ott vérnek kell folyni. És ott beleférnek a hibák is. Van, aki más, hogy szeret zenélni, valaki, hát ugye én emlékszem a Kocsis Zoltán, amikor nyilatkozott, hogy ő egy-két percet maximum élvez abból, amit játszik. Hát a többi azt gondolom hatalmas koncentrálás és odafigyelés, és nem tudom mi. Most ez valamiért megragad bennem ez a dolog, de én viszont próbálnék legalább 90% fölött legyen ez az élvezeti arány.
0: De akkor pont az előbb mondtad, hogy te már az első alkalommal is ezt komolynak gondoltad, de közben mindig mondod, hogy semmi vész, mert vannak mellett profi zenészek, szóval inkább valójában egy ilyen lazaságot érzek, hogy egy kicsit, hogy nem veszed azért ezt olyan túlságosan komolyan, hogy itt most lásd verseny, lásd jobbnak lenni akár saját magamnál, valami olyat létrehozni, amit még soha senki, akkor betartani, és minden hang a helyén legyen, szóval, hogy oldódik azért itt a kép, amit mondtál az előbb, szerintem a beképzeltség, vagy az ilyen...
1: Jó, hát ezt nem kell kihangsúlyozni.
0: Szóval... De ráadásul irónia szerintem.
1: Jó. Köszönöm.
0: De pozitívan mondom én is.
1: Na most egyébként én halálosan komolyan veszem, hogy nem akarok túl sok szabályt. Tehát nagyjából igazából erről van szó, hogy... Hogy amikor zenélek, akkor próbálok minél több szabadságot beletenni. és próbálom a profi kollégákra is ezt rányomni, ez nem mindig sikerül, mert ők viszont szeretnek. Most én úgy hívom őket, hogy tabletesek, kirakják a tabletet, és ami abban van, azt játsszuk le. Most zárójeles, nem hallják, ezt nem hallják. Hívták. Igen, de abba lehetett legalább javítani.
0: Ebbe is lehet. Ez a mindenütt divat, ez a tabletet kirakja.
1: Jó, ez csak arra volt nekem inkább párhuzam, vagy hasonlat, hogy én azt szeretem, hogyha abban a pillanatban születik meg a zene. És lehet, hogy leírtam egy vázat, de abból mindig lehet egy koncerten valami teljesen más is. Most ettől általában megőrülnek a zenészek.

0: Hogy lehet ezt egyébként továbbadni, ezt a tudást, mert többször említetted, hogy volt, hogy tanítottál is intézményben, aztán azóta magánúton is, de hogy erre hogy lehet valakit felkészíteni erre a szabadságra, vagy erre a szabadon gondolkozásra?
1: Hát nem tudom, akiben ez megvan, azt lehet erre buzdítani jobban, akiben ez kevésbé van meg, azt nem. Tehát...
0: mondjuk valaki ott össze romokban hever, mert véletlenül rossz hangot fogott le, akkor te azt fogod mondani, hogy ne aggódj, mert hogy nem ez a lényeg.
1: Nem erről szól a zenélés, hanem a... Hát persze, most meg kell keresni az idevaló Miles Davis idézeteket.
0: Igen, azokat még lehet zongorázni ebben az esetben, hogy a jó. Következő hang hibázhat, stb.
1: Nem tudom, hát valamivel... Tehát ő is azt próbálta mondani, hogy nem baj, hogyha ott valami életszerű dolog van. Tehát egy koncerten. Az az életszerű, ami nem egy gépi tökéletesség, hanem ott születik meg. És most itt vissza kell kapcsolódni ahhoz, hogy a dallamnak az íve, hogy a mese az a fontos, és nem az, hogy a mesében esetleg valami belekerül, ami nem azt erősíti, az gyengébb lesz, mint a mese. Tehát, hogyha a mese az elég erős, akkor lehet gyengíteni hibákkal, mert igen, tehát úgy kell mesélni, hogy az erős legyen.
0: Mik a pályádon a legkiemelkedőbb formációk, akiket szívesen említesz, hogyha ne találtál az a kérdés, lehet, hogy ebből is készültél. Hát akikre úgy igazán büszke vagy, és ebből mennyi aktív még?
1: Hát ugye mondjuk a büszke szó az érdekes, hogy hosszan, de én mindig nagyon-nagyon-nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy velem szóba állnak a profik.
0: De miért nem tartod magad is profinak?
1: Hát azért nem tartom magam profinak, mert nem ebből élek meg. Tehát nem kell úgy játszanom, néha játszom szállodába, és akkor persze úgy kell játszani, hogy az jó legyen mindenkinek, aki hallgatja, de egyébként megengedem magamnak azt a szabadságot, hogy nem kell nagyon sok kompromisszumot kötnöm, hogy úgy zenélek, ahogy a produkció megkívánja, hanem azt én tudom irányítani. Azért ez nem profizmus, mert a profizmus az, hogy egy nagy közönségnek játszol, és lehetőleg úgy, hogy minél nagyobb legyen ez a közönség, vagy legalább mondjuk egy szakmai közönségnek megfeleljen. De kinek? Szóval, jó, tehát, hogy oké, de amit kérdeztél, abba én azt látom bele, hogy például hát a Balázs Elemér zenekarba játszottam fél évet. Az nekem olyan csoda volt, hogy szuper, röpített az Elemér, úgy dobol, hogy te ott röpülsz, amikor játszol. Hát ez csoda volt. Meg a Cseli Gábor játszotta az első lemezemen, amit ugye a Gőz László adott ki, még a BMC kiadó, a legcsodálatosabb zongorista. Tessék utána nézni. Talán most nem tudom, hogy hol játszik, de hogy nagyon sok ilyen van. A Vinant Gábor például nekem nagyon komoly hozzáállást adott a zenéléshez. Tehát, hogy megfújta a szaxofont, mert én elsősorban nem az énekes Vinant Gábort ismertem jobban, mert nálam az én zenekaromban játszott szaxofonon. És hát az annyira csodálatos volt. Tehát gyönyörű hangot fújt, és kísérletezett mindig, amikor játszott. Lehet, hogy azért, mert akkor tanul, de hogy egyébként, hát nem, szóval gyönyörű volt. És mondhatnám, tehát rengeteg olyan ember van, aki segített engem, és mondjuk játszottam egyszer az Ágoston Bélának, egy szaxofonos a zenekarában, olyan zenét, amit a Béla írt, és akkor próbáltam ott megfelelni, még a Műpában játszottunk is egy koncertet, de én nagyjából mindig a saját zenében éreztem jól magam. Tehát nekem is ez egy problémám, hogy nehéz azonosulni egy másik zenével. Néha sikerül, néha nem, de a saját zenében ilyen probléma nincs. Illetve van néha, hogy olyan számot írok, és ez koncerten kiderül, hogy hát akkor ezt nem játsszuk legközelebb. Tehát ilyen is van azért.
0: És amikor azt mondod, hogy többes szám első személyben, hogy játsszuk, akkor melyik formáció, ami mert téged most láthat a közönség.
1: Igen, a mostani formációnk egy ideje már ez a mostani, mondjuk 2009-től a Flying Object című lemezt már a Corner Deli néven csináltuk, ami sokaknak ilyen vicces, hogy miért hívom én magam Sarki Fűszeresnek, azért nem jutott jobb eszembe. Tehát ez a válasz.
0: Hát de tök frappáns név.
1: Hát igen, végül is. De a lényeg nem is ez, hanem az, hogy a Cseke Gábor zongorázik ott, aki egy fantasztikus zenész, hát őrület, a Mao-ban játszik például. És ugye a Hárs Viktor bőgőzik, basszusgitározik, aki szintén egy olyan zenész, aki, tehát úgy ül mellettem egy basszusgitáros, hogy tudom, hogy egy hihetetlen zeneszerző. Hát ez egy jó dolog, ez az érzés. És akkor ugye most a Kovács Zsolt nevű dobos játszik velünk még két éve, másfél éve, aki Gödöllőn tanít a zenesuliban, nagyon szuper dobos. Tehát nagyjából ez az én mániám az, hogy minél kisebb zenekar, mert akkor az egyetértés gyorsabb, tehát a reakciók gyorsabbak. És aztán még a Háló Jazz Klubba játszunk október 16-án, ami szintén egy klassz hely a Semmelweis utcában az 5. kerületben. Úgyhogy aztán meglátjuk, mert most egyelőre ezek vannak, ezek a koncertek, de hát tervezem, hogy ez egy olyan folyamat, hogy én megírom a számokat, és hogyha úgy érzem, hogy már el is akarom játszani, akkor jön az, hogy a zenekart fölpörgetni hozzá. És aztán... egy rossz dolog, mert néha ezért a zenekar nem pörög, és akkor így vannak szünetek.

0: terben van még mondjuk közene rögzítési folyamat, vagy ezt szeretnéd egyébként, hogy további albumok megjelenjenek?
1: Igen.
0: Mennyire fontos neked egyáltalán?
1: Ez érdekes, hogy nekem mennyire fontos, mert valószínűleg ez kevésbé fontos nekem, mint zenélni. Hát van egy kedvenc sztorim erről, ugye a Szokratész, amikor beszélgetett az emberekkel, akkor azt mondta, hogy hát mi az, hogy könyv, meg leírni valamit, hát az nem jó dolog, hát egy könyveket, tehát beszélgetni kell, mert az egy dinamikus dolog, hát most leírod, és akkor az ott van a polcon, tehát tényleg. Hát ugyanez a felvétellel igaz lehet, hogy hát ez nem jó, hát játszani kell koncerten, ott bele kell halni, mesélni kell, de hogy jó, föl lehet venni koncerteket is, lehet, hogy inkább ez lesz az út nekem legközelebb, mert a stúdió felvételken mindig van egy ilyen szépítés, és az mindig szép, az úgy jóra csináljuk, ki is javítjuk a hibákat benne, amit elrontottunk. Ettől még marha jó dolog, hogyha valami szépen szól, és jó hang cuccod van, és visszahallgatod, de ez kevésbé érdekel engem.
0: Akkor az majd, ahogy a idő hozza, vagy hogyha összegyűlik annyi munka, és lesz egy ideális koncert, akkor elképzelhető, hogy egy koncertlemez?
1: Hát igen, csak az nehezebb ügy. Mert mondjuk egy koncertet úgy be mikrofon, azt fölvenni, azt lehet, hogy hát nem tudom, lehet, majd én nem vagyok ilyen technikai ügyes. Ez mondjuk az a kérdés, hogy én akarom-e, hogy vagyok-e olyan nagyképű, hogy az én zeneim, ahogy akarom, egy fönnmaradjon. Egy ideig legalább. És lehet, hogy vagyok.
0: Még azt kérdezem meg, hogy mennyire része az életednek a tanítás, hogy mennyire tervezel ezzel, hogy átadd ezt a tudást, ezt az idézőjeles nagyképűséget?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én nem biztos, hogy ezt a tudást, tehát hogy minden ember más, hogy közelít a zenéhez, és nekem mindig az volt a bajom, például a zeneiskolai kereteken belül történő tanításhoz, hogy nem lehet egy gyerekre ráhúzni az adott rendszert. Hát ez nem csak zeneiskolában van így. Mert az a gyerek, az így reagál, a másik úgy reagál, és akkor neked az alkalmazkodni kell. Tehát én pláne ezt a szabados gondolkodást, amit én csinálok így a zenében, ez nem biztos, hogy egy sikeres recept. Tehát mondjuk én nem is élek ebből meg. Úgyhogy ez inkább arra való, hogy hát ha jól akarod magad érezni, az egy jó, akkor csináld ezt, de ha sikeres akarsz lenni zenészként is, akkor lehet, hogy inkább máshova kell menni. Na jó, hát ez egy bonyolult kérdés, hogy én most a tanítást egy kicsit háttérbe szorítottam, van magántanítványom néhány, de alapvetően nem ezzel foglalkozom. Amikor foglalkoztam ezzel, akkor nagyon szerettem minden tanítványomat, és külön-külön próbáltam őket kezelni, és hogyha azt mondta valaki, hogy ő most inkább, mit tudom én, balettozni akarok, azt mondtam neki, hogy hát jó, biztos? Igen, akkor menj balettozni. És akkor nem is lett elég növendékszámom, úgyhogy ez nem biztos, hogy egy követendő példa a zeneiskola tanároknak, de ettől még azt gondolom, hogy hát fontos lenne mindenkire külön odafigyelni, az nagyon nehéz.
0: De mondjuk a balettintézetnek lehet, hogy ezzel szereztél egy új növendéket, hogyha nem balettozni, megtalálta önmagát.
1: Hát erről van szó, tehát azt csináld, amit szeretsz. Hát most ne azért gitároz, mert a tanárod ezzel érzelmileg zsarol, hogy neked ide kell járni, mert van ilyen sok. De úgyhogy én ezt inkább nem csináltam.
0: Említettünk fellépést, ahol lehet majd téged, illetve titeket látni a közeljövőben. Nagyon örülök, hogy akkor mondjuk így, hogy meséltél nekünk egy picit magadról, még Szokratész is szóba került, jó íve volt a beszélgetésnek, örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Jazzportré mai adásának vendége Deli Robi, jazzgitárművész, zeneszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a tört groove-ok tájai fölött. Október 16-án Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fullista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a billentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosodnak a swing, a musical és a könnyűzene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és Kőszeg Imre.
6: One, two, three, four.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében Zoller Attila 70. születésnapi koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és Kőszegi Imre. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 1997. december 5-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Borbé Mihály Polygon koncertje hallható. Közreműködik Lukács Miklós és Dés András.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében. Borbély Mihály Polygon koncertjét hallották. Közreműködött Lukács Miklós és Dés András. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült, 2023. szeptember 9-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.